De kilenc rajka muzsik állt a fülemben, az sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, etalá, oj, dira, datalá, nala, diri, nala. Oj, talá, na, te, diri, latalá, anya, anya, diri, nala, datalá, tina, anya. Odri, datalá, etadri, dalada, ya, teri, datalá, nala, diri, nala. Oj, dalá, ya, da, ya, da, ya, diri, da, ya, ya. Oj, tiri, da, ya, diri, datalá, ya, teri, datalá. Hey, kincsem, drága kincsem, a fazékba semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, te ra da ri di na na ri di na ya. Jó, diri da ta la la, re, ta la ri da na na, re, ti na la na, re, ni ta la na la ya.